Jól lakosom a lábukét, szene jó van. Új, mennek két a osabkó. Új, gentek a gila. Igen, leg a gila. Állját a nyávú, lennék a szama, nem a gila. Sorry, pasem ott éli. Mi a bútó szab, dinészen a kompalációs időkő. Bajáró, ne kábbosz a pillanat, amáó. Tú quiere amao, que me gastó no firme. Y que le aguila. Barque y laguna, caliri, ¿eh? Tú me hago chile pita. Un buen más gigante que te bulto ganan tu yugri de tu palacio. Subayo, que me va a pagar.